agyapadeɛ kɛseɛ bi a mede saa agyapadeɛ wo yɛ sie yie ɛfi sɛ agyapadeɛ ne pɔde agyapadeɛ ne asafo awurade